disco. It ain't no country club either.

0: will get back to you.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakós

és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Right about now, the Funk Soul Brother, check it out.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Trust FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt.

0: évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Megvan minden, gondom nincsen, mégis menekülök innen messze.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Magyar Péter szerint is meg kell állítani a migránsokat, ellenőrzésbe kezd a Nébih, még él a hőségriasztás. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Meg kell állítani az illegális migránsok áramlását Európa felé, így látja a kormányfő. Magyar Péter Brüsszelben kijelentette, biztosítani kell a visszatoloncolás lehetőségét, és működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Megerősítette, ügydöntő népszavazás lesz itthon Ukrajna uniós tagságáról a csatlakozási folyamat végén, és nem lesz különleges gyorsított eljárás. A Visegrádi négyek együttműködéséről szólva elmondta, minden érintett országnak érdeke az eredményes munka, és ezért lépéseket is tesznek már a közeljövőben. Hétfőn kezdődik a Nébih nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat. Különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. A higiéniára és az élelmiszerek biztonságára egyaránt figyelnek majd. Emellett fokozott ellenőrzés lesz a zöldségeseknél, gyümölcsösöknél. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelte el. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk a parkoló autóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője beszélt rádiónknak.
2: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-120 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyesebben tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idősembert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, az erdőkben is azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a közvetlen napsütést, és hűtsék le magukat gyakran. Hivatalosan is itt a nyár. 10 óra 24 perckor lesz a nyári napforduló, ezzel a csillagászati nyár kezdődik meg. Az évben ma a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nap a ráktérítőn dől el, majd elindul vissza a baktérítő felé, ahová a téli napforduló idején. Tikasztó a meleg időnk lesz ma is, kánikula és zivatarok zavarják csak a hetet. A napos idő mellett napközben erősen megnövekedhet a felhőzet, helyenként eső is kialakulhat. Néhol felhőszakadással, jégesővel kísért heves zivatarok is előfordulhatnak. A szél gyenge, mérsékelt marad, csak néhol lehet viharos. Délután 34 fok körül alakulhat a hőmérséklet a térségben. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Kiváló a tavak vízminősége. Könyv őrzi a városvédők munkáját. Oltárc lett az ország legszebb nevű települése. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább négyszer vizsgálják a vízminőséget.
3: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket. Az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
2: Bemutatták a Göcsei Múzeumban a Zalaegerszegi Városvédő Egyesület történetét feldolgozó új kötetet. A kiadvány az 1989 és 2024 közötti időszakot mutatja be. A civil szervezet 40 éve kezdte meg a város épített és történelmi értékeinek megóvását. Ez idő alatt közterületek rendezésén, értékes fák megóvásán és épületek védetté nyilvánításán is dolgoztak. Az új kötet az értékmentés eredményeit vonultatja fel, írja az Egerszegi Hírek. Egy zalai település, Oltárc nyerte a legszebb hangzású magyar helységnevek versenyét. Az elnyelv.hu által meghirdetett országos szavazáson több százezer voks érkezett. A győztes falu több mint 272 ezer szavazatot kapott. A második helyen Tengelic, a harmadikon pedig Vindornya Szőlős végzett. A szervezők régiónként is hirdettek győzteseket, a szakmai zsűri pedig külön díjazta a neveket esztétikai szempontból. Ebben a kategóriában a somogyi Lulla kapott elismerést. A kezdeményezés célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a magyar településnevek nyelvi és kulturális értékeire, írja az Infostart. Berobban a nyár. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadrízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
4: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
2: Természetkárosítás miatt emeltek vádat egy 42 éves férfi ellen, aki engedélyek nélkül próbált egy védett aranyfejű oroszlán majmocskát Olaszországba vinni. Az állatot autójának utasterében rejtette el, ám a NAV munkatársai a Rédicsi határátkelőnél felfedezték az illegális szállítást. A szükséges okmányok és engedélyek hiányoztak, ezért a majmot elkobozták, és a fővárosi állat- és növénykertben helyezték el. Már az őszi premierre készül a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. A 2026-27-es évadot az István a király című rockopera nyitja majd, amelynek próbafolyamata már el is kezdődött. A több mint négy évtizede töretlen népszerűségnek örvendő darabot Halasi Imre Jászai díjas érdemes művész rendezi. A főszerepben a Budapesti Operett Színház művésze Nemes Tibor látható majd, Koppány szerepét pedig Bot Gábor alakítja. A színészek már megtartották az első olvasópróbát, a bemutatót pedig szeptember 25-ére tűzte ki a színház, írja az AOL. A beutazó és áruszállító járatok után elindult az első turisztikai célú kiutazó charterjárat is a Sármelléki repülőtérről. Az első gép Törökországba szállította az utasokat, ezzel közvetlen nyaralási lehetőséget kínálva a Nyugat-Dunántúlon élőknek. A reptér vezetése szerint a fejlesztés régóta várt mérföldkő, hiszen a térség lakóinak ezentúl nem kell órákat utazniuk egy távolabbi repülőtérig, írja az egerszegihírek.hu. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket, tanácsolja a Népik. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hivatali élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
5: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés, vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
2: Várják az érdeklődőket Zalaszentgyörgyön és Zalalövőn az immár 21. Budai Nemzetközi Művésztelep programjaira. Az egyhetes sorozat kiállítás megnyitóval vette kezdetét a Porta Tájházban, ahol az elmúlt években elhunyt alkotótársak emléke előtt tisztelegnek. A művésztelep munkáit a hét közepétől lehet megcsodálni, a záróeseményt pedig kulturális műsorok színesítik majd, írja az AOL. Több mint 1,1 milliárd forintos veszteséggel zárta a tavalyi évet a zalaegerszegi helyi közösségi közlekedés. A városi buszhálózat működtetésének költségeit jelentősen növelték az elmúlt két év béremelései, miközben az önkormányzatok már nem kapnak állami bértámogatást erre a feladatra. A városnak a veszteség jelentős részét a közeljövőben kell rendeznie, írja az AOL. A járműipari tesztpályára látogatott a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán a helyszínen ismerkedett a kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységekkel. A program során bemutatták a Zalazon köré épült gazdasági és technológiai ökoszisztémát, amely az önvezető járművek és a jövő közlekedési megoldásainak fejlesztésében játszik fontos szerepet. A látogatáson elhangzott, a cél, hogy a Zalaegerszegen születő kutatási eredmények minél gyorsabban hasznosuljanak a mindennapi életben. Tudósít az AOL. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
6: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor gomokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ha hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni. Tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
2: A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat. Figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
7: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
2: Továbbra is nyárias időjárás várható térségünkben, de a nagy meleg mellett időnként változékonyabb időszakok is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A melegebb levegő mellett ugyanakkor időnként gomoly felhők is képződhetnek, amelyekből elszórtan zápor vagy zivatar kialakulhat.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Jó reggelt kívánok, most már csillagászatilag is. Itt a nyár, június 21-e van, a nyári napforduló, a nyár leghosszabb nappal, a legrövidebb éjszakája, 6 óra után nem sokkal. Jó reggelt, jó pihenést kívánok, tehát vasárnap, amikor is az Alajosok és a Lejlák köszönthetők. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak hívható, SMS, Viber számunk 0620-5555-155, Maxim Levente vagyok, Néo kezd a szószikkel.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Ezt a fel a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, kedves vasárnapi koránkelők, hivatalosan is itt a nyár. A nyári napforduló hétvégéje, így ma köszöntjük a csillagászati nyarat. Kezdjük a napot a svéd diszkó királyok, az Alcazar 2004-es zseniális legerével, ami a Genesis és Diana Ross dallamait gyúrta egybe. Ebben a világban élünk, és imádjuk a nyarat, a nyári szünetet. This is the world we live in.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma már több gomoly felhő lehet az égen, és nagyobb eséllyel lehet zápor, zivatar, akár hevesebb viharos széllökéssel. 31-37 fokos kánikulára készülhetünk közben. Részletek és a folytatás hamarosan, aztán a Black Eyed Peas és a Hey Mama is jön. Hey mama, this that shit that make you move, mama.
1: Get on the floor and move your booty, mama. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kiváló a tavak vízminősége. Könyv őrzi a városvédők munkáját. Oltárc lett az ország legszebb nevű települése. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább négyszer vizsgálják a vízminőséget.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Bemutatták a Göcsei Múzeumban a Zalaegerszegi Városvédő Egyesület történetét feldolgozó új kötetet. A kiadvány az 1989 és 2024 közötti időszakot mutatja be. A civil szervezet 40 éve kezdte meg a város épített és történelmi értékeinek megóvását. Ez idő alatt közterületek rendezésén, értékes fák megóvásán és épületek védetté nyilvánításán is dolgoztak. Az új kötet az értékmentés eredményeit vonultatja fel, írja az Egerszegi Hírek. Egy zalai település, Oltárc nyerte a legszebb hangzású magyar helységnevek versenyét. Az elnyelv.hu által meghirdetett országos szavazáson több százezer voks érkezett. A győztes falu több mint 272 ezer szavazatot kapott. A második helyen Tengelic, a harmadikon pedig Vindornya szőlős végzett. A szervezők régiónként is hirdettek győzteseket, a szakmai zsűri pedig külön díjazta a neveket esztétikai szempontból. Ebben a kategóriában a somogyi Lulla kapott elismerést. A kezdeményezés célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a magyar településnevek nyelvi és kulturális értékeire, írja az Infostart. Továbbra is nyárias időjárás várható térségünkben, de a nagy meleg mellett időnként változékonyabb időszakok is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A melegebb levegő mellett ugyanakkor időnként gomoly felhők is képződhetnek, amelyekből elszórtan zápor vagy zivatar kialakulhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. 3/4 hét környékén már is kúszik fokról fokra egyre feljebb a hőmérő higanyszála. Ma is kánikula lesz, nem is akármilyen 31-37 fok között, de egy-egy futózápor sem kizárt. Végre elkezdődött a vakáció, úgyhogy jöjjön egy olyan pop-rock bomba, amiért Kelly Clarkson anno megkapta élete első Grammy díját. Ez a dal azóta is a szakítós, felszabadult himnuszok alapvetése, amit nyugodtan énekelhetünk, pontosabban ordíthatunk a kocsiban, maximum hangerő mellett. Since you've been gone. Jó reggelt!
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jó reggelt kívánok, és jó pihenést a hétvége utolsó napján, és hát jó nyári szünetet kívánok. A következő órában majd DJ Tonka dalával. És Wolf Katival is.

0: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tartsuk be a nyár szabályait. Rejtőzködő majom buktatta le a sofőrt. Őszi premierre készül a Zalaegerszegi Színház. Berobban a nyár. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabad vízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
2: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Természetkárosítás miatt emeltek vádat egy 42 éves férfi ellen, aki engedélyek nélkül próbált egy védett aranyfejű oroszlán majmocskát Olaszországba vinni. Az állatot autójának utasterében rejtette el, ám a NAV munkatársai a Rédicsi határátkelőnél felfedezték az illegális szállítást. A szükséges okmányok és engedélyek hiányoztak, ezért a majmot elkobozták és a fővárosi állat- és növénykertben helyezték el. Már az őszi premierre készül a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. A 2026-27-es évadot az István a király című rockopera nyitja majd, amelynek próbafolyamata már el is kezdődött. A több mint 4 évtizede töretlen népszerűségnek örvendő darabot Halasi Imre Jászai díjas érdemes művész rendezi. A főszerepben a Budapesti Operett Színház művésze Nemes Tibor látható majd, Koppány szerepét pedig Bot Gábor alakítja. A színészek már megtartották az első olvasópróbát, a bemutatót pedig szeptember 25-ére tűzte ki a színház, írja az AOL. A beutazó és áruszállító járatok után elindult az első turisztikai célú kiutazó charterjárat is a Sármelléki repülőtérről. Az első gép Törökországba szállította az utasokat, ezzel közvetlen nyaralási lehetőséget kínálva a Nyugat-Dunántúlon élőknek. A reptér vezetése szerint a fejlesztés régóta várt mérföldkő, hiszen a térség lakóinak ezentúl nem kell órákat utazniuk egy távolabbi repülőtérig, írja az egerszegihírek.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kellemesen nyárias idő valószínű térségünkben. A nappali hőmérséklet jellemzően 26 és 31 fok között alakulhat. A reggelek ennél jóval frissebbek lesznek. Többnyire 14 és 18 fok közötti minimumokra lehet számítani. A meteorológiai modellek alapján sok napsütés várható. Ugyanakkor időnként erőteljesebb gomoly felhőképződés is kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt maradhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Június 21-e van, vasárnap, a Lajos Leila napja, illetve a zene ünnepe és a jóga világnapja, úgyhogy zenélünk, aki szeretne közben jogázhat, majd Mark Morrison dalának ritmusára Return of the Mac, az óra a Deja Vu-vel indul, I Can't Stop.
0: Best FM.

Jazz FM, a legjobb zenék. Készítse mindenki a strandcuccot, mert igazi, izzasztó kánikulai nap vár ránk, a legjobb ilyenkor a vízparton. Ráadásul ma van a jóga világnapja is, de ha meditáció helyett inkább a tánccal keressük a belső békét, a német house veterán Tom Novi 2005-ös klubslágere tökéletesen átmozgatja a végtagokat. Érkezik a Your Body a Besten.

0: Blast FM, a legjobb zenék. Fokozódik a kánikula, 31-37 fokos hőségre készülhetünk, és már nagyobb eséllyel lehet zápor, zivatar. Hogy pontosan milyen időnk lesz ma, illetve hogy mire számíthatunk majd a jövő hét legelején, kiderül a hírek végén. A Sixpence None the Richer pedig közvetlenül a hírek után Kiss Me című dalával folytatja a vasárnap reggelt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Fogyasztás előtt mossuk meg a zöldségeket és gyümölcsöket. Megnyitott a kapuit a budai művésztelep. Milliárdos veszteséget termeltek a helyi járatok. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket, tanácsolja a Népik. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hivatali élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel, folyóvíz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyóvíz kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Várják az érdeklődőket Zalaszentgyörgyön és Zalalövön az immár 21. Budai Nemzetközi Művésztelep programjaira. Az egyhetes sorozat kiállítás megnyitóval vette kezdetét a Porta Tájházban, ahol az elmúlt években elhunyt alkotótársak emléke előtt tisztelegnek. A művésztelep munkáit a hét közepétől lehet megcsodálni, a záró esemény pedig kulturális műsorok színesítik majd. Írja az AOL. Több mint 1,1 milliárd forintos veszteséggel zárta a tavalyi évet a zalaegerszegi helyi közösségi közlekedés. A városi buszhálózat működtetésének költségeit jelentősen növelték az elmúlt két év béremelései, miközben az önkormányzatok már nem kapnak állami bértámogatást erre a feladatra. A városnak a veszteség jelentős részét a közeljövőben kell rendeznie, írja az AOL. A járműipari tesztpályára látogatott a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán a helyszínen ismerkedett a kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységekkel. A program során bemutatták a Zalazon köré épült gazdasági és technológiai ökoszisztémát, amely az önvezető járművek és a jövő közlekedési megoldásainak fejlesztésében játszik fontos szerepet. A látogatáson elhangzott, a cél, hogy a Zalaegerszegen születő kutatási eredmények minél gyorsabban hasznosuljanak a mindennapi életben. Tudósít az AOL. Stabil nyári időjárás körvonalazódik a térségben. Az előrejelzések alapján a napsütésé lehet a főszerep, miközben a hőmérséklet az ilyenkor szokásos átlag fölé emelkedhet. A délutáni órákban több helyen megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot a levegő hőmérséklete. A légkör időnként labilissá válhat, emiatt helyenként kialakulhatnak záporok vagy zivatarok.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék, kellemes hétvégét, jó nyári szünetet kívánok, élvezzük a napsütést, hiszen dübörög a nyár, 98-ba utazunk vissza, ahol a Fugees-ból ismert Praz Michel, a gyönyörű Mia és All Dirty Bastard összehozták a hip-hop történelem egyik legnagyobb crossover slágerét, ha lehet így nevezni, íme a Ghetto Superstar a Besten.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, jó reggelt kívánok, június 21-e friss hírei, után szólnak újból a legjobb zenék, jön majd a Bahamen. És Karamell is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kiváló a tavak vízminősége. Könyv őrzi a városvédők munkáját. Oltárc lett az ország legszebb nevű települése. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább négyszer vizsgálják a vízminőséget.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Bemutatták a Göcsei Múzeumban a Zalaegerszegi Városvédő Egyesület történetét feldolgozó új kötetet. A kiadvány az 1989 és 2024 közötti időszakot mutatja be. A civil szervezet 40 éve kezdte meg a város épített és történelmi értékeinek megóvását. Ez idő alatt közterületek rendezésén, értékes fák megóvásán és épületek védetté nyilvánításán is dolgoztak. Az új kötet az értékmentés eredményeit vonultatja fel, írja az Egerszegi Hírek. Egy zalai település, Oltárc nyerte a legszebb hangzású magyar helységnevek versenyét. Az elnyelv.hu által meghirdetett országos szavazáson több százezer voks érkezett. A győztes falu több mint 272 ezer szavazatot kapott. A második helyen Tengelic, a harmadikon pedig Vindornya szőlős végzett. A szervezők régiónként is hirdettek győzteseket, a szakmai zsűri pedig külön díjazta a neveket esztétikai szempontból. Ebben a kategóriában a somogyi Lulla kapott elismerést. A kezdeményezés célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a magyar településnevek nyelvi és kulturális értékeire, írja az Infostart. Továbbra is nyárias időjárás várható térségünkben, de a nagy meleg mellett időnként változékonyabb időszakok is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A melegebb levegő mellett ugyanakkor időnként komoly felhők is képződhetnek, amelyekből elszórtan zápor vagy zivatar kialakulhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Egy mára már feledésbe merülő utcai alkalmatosság, egy fülke, amelyből annó felhívtuk ismerőseinket, szeretteinket. A telefonfülkéről szóló Maroon 5 dal, a Payphone indítja ezt az órát. Sok boldogságot, kedves Alajosok, Lejlák és szülinaposok, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. A kutyákra is vigyázunk a hőségben, ne csak magunkra. Ne vigyük őket tűzőnapra, inkább kora reggel vagy késő este sétáljunk velük, és biztosítsunk számukra elegendő, vagy a szokásosnál is több friss vizet. Mr. Worldwide, azaz Pitbull pontosan egy hónap múlva veszi be a budapesti Puskás Arénát. 2009-es gigaslágerével megy tovább a vasárnap reggel, igazi Miami feeling. Ez a dal végleg a globális toplisták élére repítette a kubai-amerikai rappert, úgyhogy hangerőt föl, jön az I Know You Want Me a Besten.
1: Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Ezt FM, a legjobb zenék. Mindjárt 8:30, jó reggelt, jó pihenést vagy kitartást a hétvégi műszakhoz. Meghallgatjuk június 21-e friss híreit, aztán Paul Johnson folytatja a Get Get Down-nal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tartsuk be a nyár szabályait. Rejtőzködő majom buktatta le a sofőrt. Őszi premierre készül az a Balaegerszegi Színház. Berobban a nyár. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabad vízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
2: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Természetkárosítás miatt emeltek vádat egy 42 éves férfi ellen, aki engedélyek nélkül próbált egy védett aranyfejű oroszlán majmocskát Olaszországba vinni. Az állatot autójának utasterében rejtette el, ám a NAV munkatársai a Rédicsi határátkelőnél felfedezték az illegális szállítást. A szükséges okmányok és engedélyek hiányoztak, ezért a majmot elkobozták és a fővárosi állat- és növénykertben helyezték el. Már az őszi premierre készül a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. A 2026-27-es évadot az István a király című rockopera nyitja majd, amelynek próba folyamata már el is kezdődött. A több mint 4 évtizede töretlen népszerűségnek örvendő darabot Halasi Imre Jászai díjas érdemes művész rendezi. A főszerepben a Budapesti Operett Színház művésze Nemes Tibor látható majd, Koppány szerepét pedig Bot Gábor alakítja. A színészek már megtartották az első olvasópróbát, a bemutatót pedig szeptember 25-ére tűzte ki a színház, írja az AOL. A beutazó és áruszállító járatok után elindult az első turisztikai célú kiutazó charterjárat is a sármelléki repülőtérről. Az első gép Törökországba szállította az utasokat, ezzel közvetlen nyaralási lehetőséget kínálva a Nyugat-Dunántúlon élőknek. A reptér vezetése szerint a fejlesztés régóta várt mérföldkő, hiszen a térség lakóinak ezentúl nem kell órákat utazniuk egy távolabbi repülőtérig, írja az egerszegihírek.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kellemesen nyárias idő valószínű térségünkben. A nappali hőmérséklet jellemzően 26 és 31 fok között alakulhat. A reggelek ennél jóval frissebbek lesznek. Többnyire 14 és 18 fok közötti minimumokra lehet számítani. A meteorológiai modellek alapján sok napsütés várható, ugyanakkor időnként erőteljesebb gomoly felhőképződés is kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt maradhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Escort. Best FM, a legjobb zenék. Igazi kánikulával folytatódik a vakáció a nyári szünet első hétvégéjének utolsó napján, június 21-én, vasárnap 31-37 fokra. Egy fokkal még a tegnapinál is nagyobb hőségre készülhetünk, és persze közben egy-egy zápor zivatar sem kizárt. A Holland Alice DJ formáció 99-es dalával megy tovább a reggel, ezzel a felejthetetlen szintetizátor témával örökre beírták magukat az elektronikus zene nagykönyvébe, és hát örökre beégett a fülünkbe. Jön a Better Off Alone, a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 9 órához érkezünk, jönnek a csillagászati nyár első reggelének legfrissebb hírei, a következő órában pedig hallgatunk majd Joe Bácsót. És Red Bull Pilvakert is.
2: Nem tudhatom, hogy másnak kitáljék, mit jelent nekem szülő hazám.
1: Hívható SMS Viber elérhetőség 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Thank you.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Fogyasztás előtt mossuk meg a zöldségeket és gyümölcsöket. Megnyitott a kapuit a budai művésztelep. Milliárdos veszteséget termeltek a helyi járatok. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket, tanácsolja a Népik. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hivatali élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót, saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés, vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó víz kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Várják az érdeklődőket Zalaszentgyörgyön és Zalalövön az immár 21. Budai Nemzetközi Művésztelep programjaira. Az egyhetes sorozat kiállítás megnyitóval vette kezdetét a Porta Tájházban, ahol az elmúlt években elhunyt alkotótársak emléke előtt tisztelegnek. A művésztelep munkáit a hét közepétől lehet megcsodálni, a záró esemény pedig kulturális műsorok színesítik majd. Írja az AOL. Több mint 1,1 milliárd forintos veszteséggel zárta a tavalyi évet a zalaegerszegi helyi közösségi közlekedés. A városi buszhálózat működtetésének költségeit jelentősen növelték az elmúlt két év béremelései, miközben az önkormányzatok már nem kapnak állami bértámogatást erre a feladatra. A városnak a veszteség jelentős részét a közeljövőben kell rendeznie, írja az AOL. A járműipari tesztpályára látogatott a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán a helyszínen ismerkedett a kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységekkel. A program során bemutatták a Zalazon köré épült gazdasági és technológiai ökoszisztémát, amely az önvezető járművek és a jövő közlekedési megoldásainak fejlesztésében játszik fontos szerepet. A látogatáson elhangzott, a cél, hogy a Zalaegerszegen születő kutatási eredmények minél gyorsabban hasznosuljanak a mindennapi életben. Tudósít az AOL. Stabil nyári időjárás körvonalazódik a térségben. Az előrejelzések alapján a napsütésé lehet a főszerep, miközben a hőmérséklet az ilyenkor szokásos átlag fölé emelkedhet. A délutáni órákban több helyen megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot a levegő hőmérséklete. A légkör időnként labilissá válhat, emiatt helyenként kialakulhatnak záporok vagy zivatarok.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Vasárnap van, úgyhogy a legtöbben pihenünk, de sokan ilyenkor is dolgoznak. Nekik kitartást kívánva indítom a Work-öt, Kelly Rowland dalát, jön mindjárt Robbie Williams, Anastasia, és nem sokára Christina Aguilera is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.

0: legjobb zenék, a legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

Best FM a legjobb zenék. Remélem a napszemüvegeket már mindenki előkereste és fel is tette. Itt a hétvége, az autókban pedig egy igazi, hamisítatlan olasz életérzés dübörög. Joe Baccio gondoskodik róla, hogy a reggeli kávé mellé megkapjuk a szükséges energialöketet a strandolás vagy a hűsölés előtt. Jön a Funky Groove a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Az idei nyár talán egyik legforróbb napján, a 2000-es évek elejének legforróbb R&B párosa következik. Ja Rule és Ashanti 2001-ben egyszerűen letaszíthatatlanok voltak a slágerlistákról. Egy tökéletes nyári délelőttön ez a dal mindig a legjobbkor szólal meg, mindig pontosan, mindig időben. Always on time, a Best FM. Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A mai hőségben a paparazzik fényképezőgépei is gyorsan túlmelegednek, úgyhogy vigyázzanak ők is magukra, a gépeikre, és vigyázzunk mi is magunkra. Sok folyadék, lehetőleg víz, keressünk árnyékot, és a legmelegebb órákban ne menjünk a napra. Fényvédőkrémről is gondoskodjunk, és fejfedőről, illetve napszemüvegről. És ha már szóba kerültek a paparazzik, Lady Gaga folytatja, aki karrierje hajnalán 2009-ben ezzel a dallal és a hozzákészült provokatív klippel mutatta meg, mekkora zseni. Jön a Paparazzi a Besten!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár pillanat és itt a 10 óra, úgyhogy vége a vasárnap reggelnek, de délelőtt is szólnak a legjobb zenék. Például a Fugees-é. És egy a VIP-től. Keresem a lány az álmomból, érzem azt, hogy hív, és támkodol. Aki a Lajost, Lejlát, szülinapot szeretne itt nálunk élőadásban ünnepelni, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kiváló a tavak vízminősége. Könyv őrzi a városvédők munkáját. Oltárc lett az ország legszebb nevű települése. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább négyszer vizsgálják a vízminőséget.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Bemutatták a Göcsei Múzeumban az Zalaegerszegi Városvédő Egyesület történetét feldolgozó új kötetet. A kiadvány az 1989 és 2024 közötti időszakot mutatja be. A civil szervezet 40 éve kezdte meg a város épített és történelmi értékeinek megóvását. Ez idő alatt közterületek rendezésén, értékes fák megóvásán és épületek védetté nyilvánításán is dolgoztak. Az új kötet az értékmentés eredményeit vonultatja fel, írja az Egerszegi Hírek. Egy zalai település, Oltárc nyerte a legszebb hangzású magyar helységnevek versenyét. Az elnyelv.hu által meghirdetett országos szavazáson több 100 000 voks érkezett. A győztes falu több mint 272 000 szavazatot kapott. A második helyen Tengelic, a harmadikon pedig Vindornya szőlős végzett. A szervezők régiónként is hirdettek győzteseket, a szakmai zsűri pedig külön díjazta a neveket esztétikai szempontból. Ebben a kategóriában a somogyi Lulla kapott elismerést. A kezdeményezés célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a magyar település nevek nyelvi és kulturális értékeire, írja az Infostart. Továbbra is nyárias időjárás várható térségünkben, de a nagy meleg mellett időnként változékonyabb időszakok is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A melegebb levegő mellett ugyanakkor időnként komoly felhők is képződhetnek, amelyekből elszórtan zápor vagy zivatar kialakulhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, kellemes hétvégét kívánok. 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jó nyári szünetet, kedves diákok és szülők. Mostantól egészen szeptember elejéig tombol a nyár, olyannyira, ahogy hallottuk, hogy ma is hőség lesz, vigyázzon mindenki magára. Mauro Picotto, nem sokára Aswad és a Shine és a Pussycat Dolls is jön. Irány az árnyék.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. 10 óra elmúlt, a fedélzeten pedig egy újabb legendás csapat érkezik, a Fugees. Akár készen állunk rá, akár nem. Ready or not. 96-ban az ikonikus Enya hangmintára épülő hip-hop remek művük mindenkinek kötelező darab volt, és azóta is örökérvényű. Ready.

0: Best FM, a legjobb zenék. Már is eszméletlen kánikulatomból odakint, és a hangulat csak még forróbb lesz Néótól hamarosan. Az amerikai R&B énekes és dalszerző 2006-ban mutatta meg a világnak, hogyan kell stílusosan és sejmesen énekelni a szerelemről. Itt a Sexy Love, mindjárt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11-et üt az óra, úgyhogy jöjjenek június 21-e vasárnap friss hírei, aztán szólnak újból a legjobb zenék, az év legrövidebb éjszakájáról énekel Kylie Minogue. És nem csak a hírekben hallunk majd a mai időjárásról. Valmár, Manuel, éget a nap.
2: Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat, hogy hétköznap. Mindenki itt van, aki számít. Csajok meg az alkohol, elkábít.
1: Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
5: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már szolgálatban vannak az osztrák vasúti kocsik. Családok százainak segített a máltai szeretett szolgálat. Elkezdődött a csillagászati nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Forgalomba álltak az osztrák vasúttársaság személyszállító vasúti kocsijai, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, 10 szerelvény állt munkába. A tárcavezető rámutatott, azért volt szükség rájuk, mert a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság. A balatoni Kék Hullám IC-n 4, a Békés IC-n szintén 4 osztrák kocsi állt szolgálatba. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
2: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze a mi közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
1: Többen meghaltak közúti balesetekben már a Virradóra. Veszprém vármegyében a 77-es úton történt karambol éjjel Tótvázsonynál. Két autó ütközött frontálisan, ketten életüket vesztették, négyen megsérültek. Hajnalban Jász-Nagykunszolnok vármegyében Zagyvarékasnál is halálos baleset történt. Szintén két kocsi ütközött frontálisan, az egyik sofőr életét vesztette. Itt a nyári napforduló, pontosan ma 10 óra 24 perckor elkezdődött a csillagászati nyár. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka, írja a Hungaromet. Sok napsütésre számíthatunk, de délutántól többfelé lehet eső, zápor, zivatar, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél. A csúcshőmérséklet ma 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűző naptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok, 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kellemes délelőttöt, jó pihenést, jó strandolást, jó hűsölést kívánok, vagy kitartást a hétvégi műszakhoz. Június 21-e van vasárnap, Alajos Leila napja. 11 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ebben az órában hozom a Magna Cum Laude-t, Nelly Furtado-t, az óra pedig hűsöléssel indul. The Rasmus in the Shadows, irány az árnyék.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, Desiree 94-es pozitív, lélekemelő popszól himnuszával megyünk tovább, a legjobb emlékeztető arra, hogy bízzunk önmagunkban, és legyünk önmagunk. You gotta be a csillagászati nyár első napján, június 21-én, vasárnap, itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Mielőtt végleg átadjuk magunkat a délutáni csobbanásnak, hamarosan zárul a délelőtt a Spice Girls egykori Sporty Spice-ával. Melanie C 2000-ben Hex Hector zseniális dance remixével tarolta le a nyári klubokat. Szól mindjárt az I Turn To You a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És már B. Német Diával, aki a Yolanda Be Cool Vino Speak Americanoját készítette be. Én ebből mutatok most egy rövid részletet, és jó étvágyat kívánva a vasárnapi ebédhez. Várok majd holnap reggel is mindenkit itt a Besten. Max M. Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vörös kód figyelmeztet a legveszélyeztetettebbekre. Többen rendelkeznek akár fél évi tartalékkal is. Nagyon erős az UV-sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt. Ez felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre. A szociális intézményeknek pedig fogadnia kell a hajléktalan embereket a diszpécser szolgálat jelzése alapján, jelezte közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos rámutatott, a hőségriadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idősekre, a gyerekekre, a fogyatékossággal élő krónikus beteg és hajléktalan emberekre. Ilyenkor ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Javult a magyarok pénzügyi ellenálló képessége, ez derül ki egy pénzintézet friss kutatásából. Ez szerint még tavaly a lakosság 42%-a tudott volna legfeljebb egy hónapig megélni a megtakarításaiból jövedelem nélkül, addig ez az arány idén 30%-ra csökkent, míg a legalább fél évre elegendő tartalékkal rendelkezők aránya 37-ről 42%-ra nőtt. A nők és férfiak között jelentős a különbség. A nők között 40, a férfiaknál 20% az, aki csak egy havi tartalékkal rendelkezik. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elől fehér vagy kadmiumsárga, folyamatos, hogy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos, hogy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengő hangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
1: Nagyon erős az UVB sugárzás ma. A Hungaromet adatai szerint akár a 7 és feles értéket is elérheti országszerte, de néhol akár az extrém erős szintet is. Ilyenkor az érzékenyebb bőrűek akár negyed óra alatt is leéghetnek. A legmelegebb órákban 11 és 15 óra között kerüljük a tűzőnapot, viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémet. Sok napsütésre számíthatunk, de délutántól többfelé lehet eső, zápor, zivatar, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél. A csúcshőmérséklet ma 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűzőnaptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok. 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Dia múlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután. Én Béné Meddia vagyok, nem is akármilyen dallal. Yolanda Be Cool és a Vino Speak Americano, ami 2010-ben robbant be. Egyébként egy régi olasz swing szám modern feldolgozásáról van szó, ami több ország slágerlistáját is vezette. Jó rádiózást!
0: Best FM!

Beszefel a legjobb zenék, a Delight és a Groovies in the Heart érkezik most, ami 1990-ben jelent meg. A dal produceri munkáját Prince Paul segítette, aki a hip-hop világából hozta a kreatív szemléletét. Érdekesség, hogy a zenekar énekesnője Lady Mace extravagáns retro diva stílusa legalább annyira hozzájárult a sikerhez, mint maga a zene. Több országban top 10-es lett, és máig gyakran használják filmekben, reklámokban. Kult státuszát az adja, hogy tökéletesen összefoglalja a 90-es évek elejé klub kultúra színes műfajkedverű hangulatát. Ez már a Groovies in the Heart, itt a Bette Femen.

0: Budapest FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, gönnyű átkelési szakaszán pedig a 109-es és a 110-es kilométer között gyalogos átkelő helyet és hozzá közvilágítást létesítenek. Mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. Aztán a 6-os főúton Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. A 10-es főúton Süttőn a 62-es kilométernél földkábeleket telepítenek, egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A 11-es főúton Szentendrénél pedig a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkületre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Vigyázz magadra az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az egy órás hírek érkeznek most, aztán hozom az Iron Mafiát is. Ez lesz a pont olyan, mint rég, és Ricky Martin is itt lesz velünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már szolgálatban vannak az osztrák vasúti kocsik, nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid, ma van apák napja. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Forgalomba álltak az osztrák vasúttársaság személyszállító vasúti kocsijai, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, 10 szerelvény állt munkába. A tárcavezető rámutatott, azért volt szükség rájuk, mert a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság. A balatoni kék hullám IC-n 4, a békés IC-n szintén 4 osztrák kocsi állt szolgálatba. Holnap indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy a kánikulában csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közelében könnyebben alakulhat ki szénmonoxid. Tavaly a hőségriasztások idején több mint 120 alkalommal kellett a tűzoltóknak ilyen esetekhez vonulniuk. A hatóság azt javasolja, hogy az otthonokban nyáron is használjanak szénmonoxid érzékelőt, mert a berendezés életet menthet. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, a jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
2: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apa és anya mást tesz hozzá a gyerekhez, például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik jobban a probléma megoldó készsége, a megküzdő képessége, vagy akár az elengedésben jobbak az apák, tehát kell egy apai, anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
1: Sok napsütésre számíthatunk, de délutántól többfelé lehet eső, zápor, zivatar, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél. A csúcshőmérséklet ma 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűzőnaptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok, 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Június 21-e van ma, a Leilákat és az Alajosokat köszöntetjük névnapjuk alkalmából. Nagyon boldog névnapot kívánok én is. Egy óra múlt néhány perccel rógbogunk tovább a legjobb zenékkel, én Béni Meddia vagyok, és a Best délutánból nem hiányozhat Ricky Martin sláger, ami 2000-ben jelent meg. A latin pop egyik nagy nemzetközi slágere lett. Ez a She Bangs.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Vette fel a legjobb zenék, egy 1997-es slágerrel folytatjuk most, ami az egyik legismertebb pozitív hangvételű dala lett Coolionnak, ez pedig nem más, mint a See You When You Get There. A dal egy ritka klasszikus hip-hop kombináció, hiszen van benne gospel kórus is, ami emelkedett inspiráló hangulatot ad neki. A kitartásról és az életút fontosságáról szól, több országban is top 10-es sláger lett. Ez már Coolio és a See You When You Get There, itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én

0: Sláger FM, a legjobb zenék. Itt vagyok az útinfókkal. A 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon, a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezetet cserélik, ott a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, úgyhogy a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban torlódásra kell készülni. A 2-es főúton pedig Szendehely és Récsák között az útmenti patkát kaszálják, úgyhogy óvatosan arra felé is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Hatalmas kedvencekkel megyünk tovább, mutatom. Ez az Vanessa Amorosi és az Absolutely Everybody, és Mark Ronson és Amy Winehouse közöse is felcsendül rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Akár szeptember elején megkezdheti működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Vörös kód van érvényben, lejátszották az 1000. meccset a labdarúgó VB-k történetében. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap ismertetik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. A tartós hőség miatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kik számára nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
2: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya más tesz hozzá a gyerek. Tehát például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik a probléma megoldó készséget, a megküzdő képességet, vagy akár az elengedésben jobbak az apák. Tehát kell egy apai-anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
1: Túl vagyunk az 1000. Történelmi mérkőzésen aratott fölényes győzelmet Japán a labdarúgó világbajnokságon. Az F csoportban a japánok 4-0-ra verték Tunéziát a világbajnokságon. Bajnokságok történetének 1000. találkozóján, amelyet a nagykárolyi születésű Kovács István vezetett. A japánoknál Ueda 2 gólt is szerzett, ezzel ő lett az első japán futballista, aki duplázni tudott világbajnoki meccsen. Gyengén felhős napos idő várható, csak kevés helyen esett. Később egyre több felé alakulhat ki több hullámban zápor zivatar. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Általában 31 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap a gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok továbbra is nagy számban előfordulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Üdv mindenkinek 2 óra után is, Béni Meddia vagyok, ez még mindig a vasárnapi Best délután. Amy Winehouse-zal a Valerie című felvételét hoztam, ami egy feldolgozás, eredetileg a The Zootons 2006-os számából. Amy verziója 2007-ben a Mark Ronsonnal közös albumon jelent meg, és ezzel a szó retro hangzásával teljesen új életet adott a dalnak.
0: Best

legjobb zenék, most jön öt srác, vagyis a Five és a Keep on Moving, ami 1999-ben jelent meg, és az egyik legnagyobb slágerük lett, több országban lista vezető volt. A dal a brit pop és R&B hangzást ötvözi, ami azért akkoriban frissnek számított a fiú bandák között. A kitartásról és az előre haladásról szól, igazán motiváló üzenettel, és biztos sokan emlékeznek a klipre is, meg a koreográfiára, ami nagy szerepet játszott abban, hogy a banda a nemzetközi szinten is ismert lett. Ez volt az egyik dal, ami igazán bebetonozta a Five helyét a 90-es évek végének popkultúrájában. Ez már a Five és a Keep on Moving a Best FM-en.

0: Best FM-mal legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M6-oson például Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet nagy tétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. Aztán ugyancsak az M6-oson a főváros felé a 141-es és a 139-es kilométer között a Szekszárd-Palánk Bogyiszló csomópont után lezárták a belső és a külső sávot, a forgalmat a leálló sávra terelik, Budapest felé pedig a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, ott a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a külső sávot. Balesetmentes közlekedés mindenkinek, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, Britney és Madonna után jönnek mindjárt a legfrissebb hírek, hiszen hamarosan itt a 3 óra. Sean Paul pedig indítja is a következő órát a VB Burning-nál, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig a Vénusz-é a terep. A világ közepén, már a Best FM-en.
1: Hey!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Tartsuk be a nyár szabályait. Rejtőzködő majom buktatta le a sofőrt. Őszi premierre készül a zalaegerszegi színház. Berobban a nyár. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabad vízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
3: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
2: Természetkárosítás miatt emeltek vádat egy 42 éves férfi ellen, aki engedélyek nélkül próbált egy védett aranyfejű oroszlán majmocskát Olaszországba vinni. Az állatot autójának utasterében rejtette el, ám a NAV munkatársai a Rédicsi határátkelőnél felfedezték az illegális szállítást. A szükséges okmányok és engedélyek hiányoztak, ezért a majmot elkobozták és a fővárosi állat- és növénykertben helyezték el. Már az őszi premierre készül a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. A 2026-27-es évadot az István a király című rockopera nyitja majd, amelynek próbafolyamata már el is kezdődött. A több mint 4 évtizede töretlen népszerűségnek örvendő darabot Halasi Imre Jászai díjas érdemes művész rendezi. A főszerepben a Budapesti Operett Színház művésze Nemes Tibor látható majd, Koppány szerepét pedig Bot Gábor alakítja. A színészek már megtartották az első olvasópróbát, a bemutatót pedig szeptember 25-ére tűzte ki a színház, írja az AOL. A beutazó és áruszállító járatok után elindult az első turisztikai célú kiutazó charterjárat is a sármelléki repülőtérről. Az első gép Törökországba szállította az utasokat, ezzel közvetlen nyaralási lehetőséget kínálva a Nyugat-Dunántúlon élőknek. A reptér vezetése szerint a fejlesztés régóta várt mérföldkő, hiszen a térség lakóinak ezentúl nem kell órákat utazniuk egy távolabbi repülőtérig, írja az egerszegihírek.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kellemesen nyárias idő valószínű térségünkben. A nappali hőmérséklet jellemzően 26 és 31 fok között alakulhat. A reggelek ennél jóval frissebbek lesznek. Többnyire 14 és 18 fok közötti minimumokra lehet számítani. A meteorológiai modellek alapján sok napsütés várható, ugyanakkor időnként erőteljesebb gomoly felhőképződés is kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt maradhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás vasárnapot, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Mehetünk együtt tovább, jöhet a közös vasárnap délutáni hétvége. Remélem, hogy igen a választ, és elfogadják a legjobb zenéket a 90-es, 2000-es évekből, mint például a Dario G féle Carnaval de Paris. Sean Paul pedig már nyitja is az órát, jön a Baby Burnin.
0: 88.9 Best

mesét. 88.9 Best FM a legjobb zenék, hát nagyon-nagyon örülök, hogy itt vannak a 88.9-en, és itt hallgatják a legjobb zenéket a 90-es, 2000-es évekből, úgyhogy ma is nosztalgiázunk egy kicsit olyan zenékkel, mint Kanye West és a Stronger. A tavalyi évben ezt a dalt hallgattam én például a legtöbbször, legalábbis egy bizonyos applikáció szerint, de itt lesz a Bieber's is, és a Dübörög a ház, ami ugye egy Emergency House feldolgozás, és az a hír járja, hogy egyébként a csapat, mármint hogy az Emergency House így 30 év után újra összeáll. Hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a részletekre. Jó lenne még az az igazi nosztalgikus 90-es évekbeli buli, amikor még az Emergency House Dübörög a ház slágerét ordítottuk, és hát feleleverítjük akár ezeket a bulikat is a mai délutánon, de csak Adamski és Szildalával, itt a Killer a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Kajla és a rejtett Zalaegerszeg. Titkok, rejtélyek és egy bátor kutya várja a kicsiket és a nagyobbakat is a nyári szünet elején. Tartsanak egy különleges játékos nyomozós sétára, ahol Kajla vezetésével egy régi zalai történet nyomába eredhetnek. Vajon sikerül a rejtélyt megfejteni? Hát július 3-án pénteken kiderül. A kezdés 10 órától lesz, a helyszín pedig a Deák tér. A séta során a gyerekek és a szüleik is együtt fedezhetik fel Zalaegerszeg izgalmas, olykor rejtélyes múltját, lesznek feladványok, történetek, sőt még egy kis bűnügyi hangulat is, természetesen gyerekekre szabva. Elsősorban alsós gyerekeknek ajánlják a sétát, de családi programnak is tökéletes, mert hogy együtt még nagyobb élmény. Senki ne maradjon le, itt most mindenki nyomozó lehet legalább egy délelőtt erejéig. A program ingyenes, várnak mindenkit nagyon nagy szeretettel, azért regisztrálni érdemes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a 4-es Street és az Ilyen az élet. És jön majd Sonic is és a Sky.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Fogyasztás előtt mossuk meg a zöldségeket és gyümölcsöket. Megnyitott a kapuit a budai művésztelep. Milliárdos veszteséget termeltek a helyi járatok. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket, tanácsolja a Népik. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hivatali élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
4: Vannak olyan zöldségek, például a spenót, saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés, vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel, folyóvíz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyóvíz kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
3: Várják az érdeklődőket Zalaszentgyörgyön és Zalalövön az immár 21. Budai Nemzetközi Művésztelep programjaira. Az egyhetes sorozat kiállítás megnyitóval vette kezdetét a Porta Tájházban, ahol az elmúlt években elhunyt alkotótársak emléke előtt tisztelegnek. A művésztelep munkáit a hét közepétől lehet megcsodálni, a záró eseményt pedig kulturális műsorok színesítik majd. Írja az AOL. Több mint 1,1 milliárd forintos veszteséggel zárta a tavalyi évet a zalaegerszegi helyi közösségi közlekedés. A városi buszhálózat működtetésének költségeit jelentősen növelték az elmúlt 2 év béremelései, miközben az önkormányzatok már nem kapnak állami bértámogatást erre a feladatra. A városnak a veszteség jelentős részét a közeljövőben kell rendeznie, írja az AOL. A járműipari tesztpályára látogatott a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán a helyszínen ismerkedett a kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységekkel. A program során bemutatták a Zalazon köré épült gazdasági és technológiai ökoszisztémát, amely az önvezető járművek és a jövő közlekedési megoldásainak fejlesztésében játszik fontos szerepet. A látogatáson elhangzott, a cél, hogy a Zalaegerszegen születő kutatási eredmények minél gyorsabban hasznosuljanak a mindennapi életben. Tudósít az AOL. Stabil nyári időjárás körvonalazódik a térségben. Az előrejelzések alapján a napsütésé lehet a főszerep, miközben a hőmérséklet az ilyenkor szokásos átlag fölé emelkedhet. A délutáni órákban több helyen megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot a levegő hőmérséklete. A légkör időnként labilissá válhat, emiatt helyenként kialakulhatnak záporok vagy zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra után is csupa-csupa kedvenc itt a 88.9 Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Hozom Sonicot, itt lesz a Sky, jön majd a Gorillaz is a Dare dalukkal, de jön Whitney Houston és a My Love Is Your Love, úgyhogy énekel majd nekünk egy hatalmasat. Előtte még Avril Lavigne, talán legelső slágere, akár így is mondhatom, érkezik, ez a Skater Boy.
0: 88.9 Best FM.

elképesztő. Az Alajosok és a Leilák a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és természetesen a mai születésnaposokat, évfordulósokat is, és az apukákat, mert hogy ma apák napja van. Úgyhogy ha tehetik, köszöntsék meg apukáikat, nagypapáikat, akár keresztapukáikat, szóval legyen ez ma az ő ünnepük. 1913-ban Tiny Broadwick ejtőernyős ugrást hajtott végre repülőről, ő volt az első női ejtőernyős. 53 éves ma Juliette Lewis, amerikai színésznő, 44 pedig Vilmos, brit királyi herceg trónörökös. 6 éve hunyt el Bálint György, azaz Bálint gazda, kertész és mezőgazdasági mérnök, író, újságíró. Ma van a zene európai ünnepe, a nyári napforduló, a jóga nemzetközi napja és a zene egyik világnapja is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ide pedig lehet írni, ha esetleg hozzászólnának a kalendáriumhoz. Miközben zenélünk, ahogy ígértem, Whitney Houston énekel nekünk egy hatalmasat ebben az órában. Jön a My Love Is Your Love a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Szent Iván éjjel irodalomterápia. Vár mindenkit Kajtár Krisztina. Szent Iván éjjelén van a nyári napforduló, az év leghosszabb napja, amikor a fénygyőzelmét ünnepeljük a sötétség felett. A hagyomány szerint ezen a mágikus napot bármi megtörténhet, kívánságaink teljesülhetnek. A Szent Iván éjjel örömtüzek a néphit szerint az életet, a szerelmet és az örök megújulást jelképezik. Ehhez a különleges alkalomhoz kapcsolódva várnak mindenkit irodalomterápiás eseményre, ahol Jim Morrison a Vágy soha című regényének nyomán beszélgetnek a szöveg által felvetett érzésekről, gondolatokról. Szeretettel várnak minden érdeklődőt, és egy jó kis elmélyülést, beszélgetést és közös gondolkodást kínáló nyárestén vehetnek részt. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Várnak mindenkit június 22-én hétfőn 17 órától a Deák Ferenc megyei és városi könyvtárban. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 88.9 Best FM-en.
1: Mindjárt 5 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Jennifer Lopez és a Get Right. És jön majd a Szolvév és Szakács Gergő közös dala, Minden tévedésem.
2: Minden egyes tévedésem erősebbé tett, mint régen már tudom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
4: Kiváló a tavak vízminősége. Könyv őrzi a városvédők munkáját. Oltárc lett az ország legszebb nevű települése. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget.
5: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
4: Bemutatták a Göcsei Múzeumban az Zalaegerszegi Városvédő Egyesület történetét feldolgozó új kötetet. A kiadvány az 1989 és 2024 közötti időszakot mutatja be. A civil szervezet 40 éve kezdte meg a város épített és történelmi értékeinek megóvását. Ez idő alatt közterületek rendezésén, értékes fák megóvásán és épületek védetté nyilvánításán is dolgoztak. Az új kötet az értékmentés eredményeit vonultatja fel, írja az Egerszegi Hírek. Egy zalai település, Oltárc nyerte a legszebb hangzású magyar helységnevek versenyét. Az elnyelv.hu által meghirdetett országos szavazáson több 100 000 voks érkezett. A győztes falu több mint 272 000 szavazatot kapott. A második helyen Tengelic, a harmadikon pedig Vindornya szőlős végzett. A szervezők régiónként is hirdettek győzteseket, a szakmai zsűri pedig külön díjazta a neveket esztétikai szempontból. Ebben a kategóriában a somogyi Lulla kapott elismerést. A kezdeményezés célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a magyar településnevek nyelvi és kulturális értékeire, írja az Infostart. Továbbra is nyárias időjárás várható térségünkben, de a nagy meleg mellett időnként változékonyabb időszakok is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A melegebb levegő mellett ugyanakkor időnként komoly felhők is képződhetnek, amelyekből elszórtan zápor vagy zivatar kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 óra után csak a legjobbak. Szép vasárnapot és jó hétvégét kívánok mindenkinek itt a 88.9 Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában még én hozom a legjobb zenéket, mint például Brandy és Monica és a The Boys Mine. De itt lesz a TLC és a No Scrubs, most pedig Jennifer Lopez indítja az órát. Jön a Get Right!
0: 88.9 Best.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Önfejlesztő klub a könyvtárban. A következő találkozó időpontja június 22. hétfő, 17 óra. Várnak mindenkit az Apáczai Csere János tagkönyvtárban. Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a program, ami regisztrációhoz kötött. A témák pedig önismeret megszerzése, önfejlesztési módszerek és más érdekességek lesznek. Várnak mindenkit tehát szeretettel az Apáczai Csere János tagkönyvtárban június 22-én 17 órára. Legyenek a saját legjobb verziójuk. Jó szórakozást!

0: 88.9 Best FM a legjobb zené. Kutyás családi nap Zalaegerszegen, a zalaegerszegi kutyasuli pályáján a belső elkerülő úton június 28-án. Ingyenes a rendezvény, várnak mindenkit szeretettel. Lesz Korom Gábor előadása egy kis kérdezfelelekkel, izgalmas sportbemutató kipróbálási lehetőséggel, például agility, vagy éppen ösztönkontroll tréning, de lesznek játékos versenyek is, kutyaszépségverseny, kutyagazdi ügyességi pálya és trükkverseny is. Csapatverseny gyerekeknek, terápiás kutyákkal. Várnak mindenkit tehát nagy szeretettel június 28-án a zalaegerszegi kutyasuli pályáján a belső elkerülő úton. Jó szórakozást a naphoz!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Ákost hallottuk, ez volt az Ember maradj, Rozella pedig érkezik a folytatásban, és az Everybody's Free. Én pedig ezzel a dallal búcsúzom már a mindenkitől, és adom át a terepet és a stúdiót White Boynak, jön a Night Shift, aztán majd 8 óra után Big Favi Tamás, a Biki kollégámmal bulizhatnak és lazulhatnak akár így vasárnap este. Holnap délben találkozunk, úgyhogy köszönöm a mai figyelmet. Majoros Rita vagyok, viszhall. Everybody.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vörös kód van érvényben, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal már ősszel megkezdheti működését. Holnap meg lesz a labdarúgó NB1 új programja. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap ismertetik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. A tartós hőség miatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kik számára nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
2: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya más tesz hozzá a gyerekhez. Például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik a probléma megoldó készséget, a megküzdő képességet, vagy akár az elengedésben jobbak az apák. Tehát kell egy apai-anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
1: Holnap délelőtt kiderül, hogy milyen párosításokkal rajtol az OTP Bankliga új idénye. A Magyar Labdarúgó Szövetség 10 óra 30 perckor készíti el a 2026-27-es szezon sorsolását. Az NB1 július 25-én indul. Az új idény egyik érdekessége, hogy változik a kiesési rendszer. A 12. helyezett automatikusan búcsúzik, a 11. pedig osztályozót játszik. Gyengén felhős, derült idő várható, csak kevés helyen eshet. Később egyre több felé, akár több hullámban is számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Holnap a gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális zivatarok, záporok továbbra is kialakulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Aki minket hallgat, a következő 120 percben Chill, Lounge és Deep House mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.

0: lemezjátszóknál White Boy.
1: Hónapokkal ezelőtt volt nekem egy olyan kijelentésem, amire most valaki emlékeztetett, hogy 150 után én már nem fogom számolni, majd csak szólok, hogyha új mixek kerülnek fel a mixcard.com/DJ Whiteboy oldalamra. Most tartunk 150-nél, tehát most még azért szólok, hogy 150 korábbi nácsítás mixem elérhető a mixcard.com/DJ Whiteboy profilomon, és hogyha oda feliratkoztok, vagy azt lájkoljátok, szívecskézitek, kübejkújjazzátok, nem tudom mixcardnál mi kell, de akkor az a legegyszerűbb, mert hogyha esetleg lemaradnátok arról, hogy szólok, hogy kerültek fel új mixek, ti erről akkor is fogtok értesítést kapni rögtön első kézből, úgyhogy érdemes oda feliratkozni. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, a mixek mellett természetesen most is ott vannak a track.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profi alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az infokukat bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon kell

Elemes hátradőlősbe folytatjuk tovább a vasárnap estét, csak este 7-től a lemezjátszók mögött már vasárnapi rezidensünk áll, de a hangulat marad ugyanez. Chill, lounge és deep house 7-től 8-ig DJ Németivel a lemezjátszók mögött.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
4: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vizet kapnak az utasok a MÁV-nál, megdőlt a melegrekord, megemelnék a turisták belépőjét Velencébe. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ingyen vizet osztam MÁV és a Volán a hőség miatt. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között kaphatnak palackozott vizet az utasok a fő pályaudvarokon és autóbuszállomásokon a készlet erejéig. Budapesten a déli, a keleti és a nyugati pályaudvaron, vidéken többek között Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsen és Szegeden biztosítanak frissítőt. Több állomáson párakapuk is működnek. A MÁV arra kéri az utazókat, hogy elegendő folyadékkal induljanak útnak, és különösen figyeljenek az idősekre, valamint a kisgyermekekre. A hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Holnap kezdődik a Nébih nyári élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat. Különösen a grill és sütnivaló kolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. A higiéniára és az élelmiszerek biztonságára figyelnek majd. Emellett fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcs forgalmazás területén is. Még drágább lehet egy velencei kiruccanás. A város frissen megválasztott polgármestere akár 50 euróra emelni az egynapos turisták belépődíját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében 2024-ben vezették be az 5 eurós belépőt, amely tavaly 2,4 millió euró bevételt hozott. A városvezetés szerint a cél nem a pénzszerzés, hanem a turisták visszaszorítása volt. A legalább egy éjszakát ott töltő vendégek és a 14 év alatti gyerekek továbbra sem fizetnek. Új országos melegrekord dőlt meg tegnap Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint a Szódon 37,1 Celsius fokot mértek, ami nem csak az idei nyár eddigi legmagasabb hőmérséklete, hanem új rekord is erre a napra. A korábbi csúcs 37 fok volt, ezt még 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen mérték, majd 2013-ban Újpesten újra regisztrálták ezt a rekordot. A forróság ráadásul még nem ért véget, a következő napokban is 30 fok feletti csúcs hőmérsékletekre kell készülni, helyenként záporokkal és heves zivatarokkal. Többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Később többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, akár több hullámban is. Az erősebb gócokat, felhőszakadás, égeső és viharos széllökések is kísérhetik. Holnap a sok napsütés mellett ismét több helyen lehetnek záporok, zivatarok, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Kedden már nyugodtabb napos időre számíthatunk, kevesebb csapadékkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hát akkor a hölgyeket megkülönböztetett tisztelettel üdvözöljük ismét, mert hát tényleg a palik nagy részét valószínűleg elveszítettük, ugye Spanyolország játszik 6 óta világbajnoki csoportmeccset, úgyhogy hát drága hölgyeim, Csillánzs és Deep House itt még ettől függetlenül a következő órában, csak most már DJ Németével vasárnapi rendezésünkkel a lemezjátszók mögött.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Na és tényleg annyira elfociztuk a múlt vasárnapot, hogy mondtuk, hogy ezen a hétvégén nem. Csak is és szigorúan a zenék meg a bulik. Na mi a helyzet a daytime partikkal kapcsolatban? Már tartotok ott, mint ami még annó az úgymond standard buliknak mondhatni az ilyen kötelező velejárója volt, hogy a végén már ugye te is mondtad, hogy hétről hétre nektek valami újat ki kellett találni. Tehát az, hogy lejön az ember és bőzik, az nem volt elég. Most még egyelőre ott tartanak az emberek, hogy értsd jól idézőben. Igen, tehát hogy elég az, hogy daytime party, vagy most már a daytime partyban is már gondolkodni kell, hogy akkor múltkor voltunk egy szőlészetbe, akkor mondjuk most medence, aztán jövő héten, vagy ennyire azért még...
2: Szerintem ennyire nem jár ott. Most szerintem ott jár a történet, hogy ugye most egyre többen mindenki ráébredt arra, hogy ez egy úgymond menekülő út a szurokőzélyek úgymond leépüléséből, vagy válságából, és ugye egyre többen csinálják, és van mindenféle verzió, tehát mindenféle lakossági, kevésbé lakossági prémium daytime partik. Most ez egy trend lehet, ami bejött szerintem külföldről. Jó dolog amúgy szerintem, mert emberi időben tudsz szórakozni, és emberi időben tudsz lefeküdni, nem borítja úgy fel a napi rendedet, vagy a bioritmusodat, hogyha, mint ahogy régen, ugye eljártunk a klubokba, és ugye reggel 6-kor végeztünk, és utána még elmenni valahova kajázni, tehát mire ágybe kerültél 7-8 óra, telehassal, az sem volt egy
1: túlságosan egészségesége.
2: Igen, úgyhogy picit másabb átalakult, tehát tud újat mutatni ez a szakma nekünk, ezért is szép, ugye? Ez a szegmens, ez a szórakoztatóiparnak ez a szegmense. Én örülök neki, mert most megint valami elkezdődött, valami megint most van valami fény az alagút végén, amit az elmúlt években azért egyre jobban mentünk be az alagútba, és most úgy látom, hogy hogy jövünk ki belőle, de ugye mindent a jó magyar szokáshoz híven, ugye mi eltúzunk, túlzásba viszünk, mindenből ezt csinálunk, mindenki azt csinálja, mindegy, hogy mi, és előbb-utóbb ennek is el fog fogyni a varázsa. De ezzel nem tudsz így csinálni, mert mit tudom, kitalálták ott az elején a nagyok, vagy akik ügyesek voltak, vagy akik kreatívak voltak.
1: Most már mindenki megy utánuk.
2: Igen, mindenki megy utánuk, és akkor ez itt szépen úgy elkezd úgy elfogyni. Aztán, igen, aztán majd meglátjuk, hogy mi jön ebből ki, ebből az egészből. Ez egy teljesen új dolog, szerintem. Most így a kis hazánkban is. Most élvezzük az előnyeit, ennyi, és ameddig lehet, csináljuk, ameddig van rá érdeklődés, ameddig nincs túlzottan elcsépelve.
1: Jó, hát akkor mi meg most ebben a 60 percben élvezzük a Chill Lounge és a Deep House előnyeit DJ Németinek köszönhetően.

0: X-ben, megszakítás nélkül.
1: Na, csak még visszatérve a daytime partikhoz, egy éjszakai bulival, idézőjelben standard éjszakai bulival összehasonlítva, mennyire más a dinamikája egy nappali bulinak? Ugyanúgy lassan gyűlnek, mint ahogy az éjszaka, és a végére már kevesen maradnak, vagy ennek köszönhetően, hogy ez egy élhetőbb időpontban van, simán tudjátok teltházzal zárni, azt mondod, hogy mondjuk éjfélig tart a buli, hogy éjfélkor ott még rottyon a tánctér, máshogy fogyasztanak, szóval mi az, amilyen markáns különbség mondjuk az eddig megszokott éjszakai bulikhoz képest?
2: Picit másabb, ugye szerintem sokkal nehezebben gyűlnek, mert az éjszakai buliknál rövidebb idő is volt, hogy begyűljenek, itt azért van, amikor már elkezdődik délben 1-2 órakor, sokkal nehezebben gyűlnek be, de sokkal hamarabb el is fáradnak az emberek, az a tapasztalat, hogy mit tudom, terveztük hajnal 2-3 még ezeket, meg látom, hogy van, aki úgy csinálja, hogy 12 órás partikat, de azt látom, hogy elfáradnak.
1: Tehát
2: kijönnek, jó idő, napsütés, ugye...
1: Csak leszívja azért az energiákat, persze.
2: Feltétlen, az elején ugye nem feltétlen buliznak, hanem inkább elmannak, kiszokatnak, beszélhetnek, lötyögnek. Ugye Magyarországon nehéz azt átvinni az embereken, hogy fényes nappal is már bulizzanak, táncoljanak.
1: Van egy valahogy székelőség?
2: Igen, meg az emberek agyában... tradíciókon át ugye az rögződött, hogy akkor van buli, amikor este van, sötét van, villognak a fények,
1: színes
2: fények, és akkor buli van. És ugye itt nappal van, lát mindenki, nehezebben állnak fel, nehezebben oldódnak az emberek. Általában a bulit mindig a csajok indítják be.
1: Ez így van.
2: És ugye ők meg azért szégyenlősebbek, úgy mindenki őket nézi. Nyilván van már az a hangulat, vagy az a kis alkohol, ami ezeket oldja, és akkor könnyebben elindult, vagy nekünk is az volt a legutóbbi rendezvényünkkel kapcsolatban a tapasztalat, hogy begyűltek, sokan voltak, kiszogattak, raktunk ki magas asztalokat, körbeállták, jó volt a hangulat, látszott, hogy úgy mozognak, élvezik, csak úgy a táncparket nem akart úgy elindulni, hát sütött még a nap, hát még nem akart úgy elindulni, és akkor volt két lány, aki így felállt, aki bátor volt, és akkor ez beindította az
1: egészet,
2: akkor már a többiek is fölmehettek állni. Úgyhogy van egy kis pszichológia is ennek. Más nyilván, mint az éjszakai rendezvények, és mondom, hamarabb is elfáradnak. Tehát átalakultak a set time-ok, és hát...
1: Milyen magasságban szoktatok kizárni? Éjfél? 2?
2: Sokkal hamarabb. 8-10.
1: Igen?
2: 8-10-12, igen, és utána kezdenek fáradni.
1: Mert nem úgy, hanem, hogy nektek, hogy hivatalosan ti meddig tervezitek a bulit?
2: Ja, éjfél. 1-2. Nagyon-nagyon 2 a... Aha. Ez már nagyon a... Akkor már tényleg olyan közönségnek kell jönni, összejönni, aki elbúzik akár 2-ig is. Ugye általában, mit tudom, gondolj bele, 4 órakor megérkeznek, azért ott van a 2-ig, az annyi, az 10 óra.
1: Persze.
2: Óra. És olyan régen ugye a szórakozó helyeken 3-4 órákat töltöttek az emberek, tehát az dupla annyi.
1: Igen, ezért kérdeztem, hogy ez a daytime party, ez mennyiben
2: másabb,
1: nyújtja el, igen.
2: Másabb. De...
1: Maradjuk annyi, hogy tanulni kell még egyelőre a daytime partikat.
2: Hát igen, mindenből tanulni kell. Ugye azt kell folyamatosan elemezni, hogy az emberek hogy reagálnak, a vendégek hogy reagálnak különböző dolgokra, és akkor abból jön ki egy kerek egész, és akkor szépen buliról

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Hát akkor ennek a vasárnapi szettnek is a végére értük, Pisti, nagyon-nagyon szépen köszönjük.
2: Én is nagyon köszönöm.
1: Ugyanígy, ugyanitt. Jövő vasárnap héttől.
2: Találkozunk.
1: Köszi, sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Túl vagyunk a nyári napfordulón, több vonat megy a Balaton felé. Egyelőre marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Elindult a nyári főszezon a MÁV csoportnál. Augusztus végéig több vonat és autóbusz közlekedik a Balaton felé. Ráadásul a magyar tenger nem csak Budapestről, hanem az ország számos nagyvárosából közvetlenül is elérhető. A vasúttársaság szerint idén a pontosabb közlekedésre és a nagyobb kapacitásra helyezik a hangsúlyt. A balatoni Intercitykre továbbra is kötelező a helyjegy, és a bringásoknak pedig kerékpár helyjegyet kell váltaniuk. A nyári időszakra több mint 200 légkondicionált pótlóbuszt is készen. Beállítottak, hogy műszaki hiba esetén gyorsan segíteni tudják az utasok továbbítását. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek a Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
2: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek. Felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
1: Megérkezett a csillagászati nyár, ma délelőtt 10 óra 24 perckor volt a nyári napforduló. Ilyenkor a nap látszólagos útja eléri a legészakibb pontját és megkezdi visszaútját a baktérítő felé. Érdekesség, hogy bár most van a legtöbb napsütéses óránk, a Föld ebben az időszakban van a legtávolabb a naptól. Még drágább lehet egy velencei kiruccanás. A város frissen megválasztott polgármestere akár 50 euróra emelni az egynapos turisták belépő díját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében 2024-ben vezették be az 5 eurós belépőt, amely tavaly 2,4 millió euró bevételt hozott. A városvezetés szerint a cél nem a pénzszerzés, hanem a turisták visszaszorítása volt. A legalább egy éjszakát ott töltő vendégek és a 14 év alatti gyerekek továbbra sem fizetnek. Gyengén felhős, derült idő várható, csak kevés helyen eshet. Később egyre több felé, akár több hullámban is számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális zivatarok, záporok továbbra is kialakulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, és azt meg aztán pláne nagyon, de nagyon remélem, hogy felkészültetek a hétfőre. Hogyha nem, akkor segítek a legjobb zenékkel, a Rapture kezd nálunk.
3: Ez a Night Shift.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az a hölgy, aki még anno, amikor volt Spice Girls, akkor a Sporty Spice nevet, vagy gúny nevet, vagy becenevet viselte, és hát ennek elég nagy súlya is volt, mert hogy saját bevallása szerint annyira önkép és testképzavaros volt, hogy nagyon kemény szakembereknek a segítségére volt szüksége. Ő Melanie C, aki anno egy picit jobban lett, amikor saját szóló karrierbe kezdett. Jön tőle a Never Be The Same Again.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Fergie a Black Eyed Peas-ből való kiválása után szintén megpróbálkozott szóló karrierrel, és hát elég jó dalai is voltak, mint például a London Bridge vagy a Fergilicious. Viszont ezek után az R&B és hip-hop és mondjuk úgy, hogy pörgős dalok után úgy gondolta, hogy egy picit le kell lassítani, és csinált egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy nagyon letisztult, de mégis lassú dalt, aminek az érdekessége, hogy közel 30 zenész működött közre a háttérben. Ennyi. Ez a Big Girls Don't Cry.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, mikor megjelent egy bizonyos album, Ricky Martin úgy érezte, hogy van egy dal, aminek a drámai hatását egy női hang még jobban meg tudná erősíteni, rá tudna erősíteni, és ekkor felkérte a karrierje csúcsán lévő Christina Aguilera-t, akivel 2000 decemberében rögzítették az új verziót, és hát az elég ütős lett az egyszer biztos. Nobody Wants to Be Lonely, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. A következő dalra mondhatnánk azt is, hölgyek urak, hogy egy szó szerint összeollózott szerzemény, hiszen van benne egy kis Whitney Houston, és a biztonság kedvéért egy kis Montel Jordan is. Az előadó kérem szépen Spike, a dal pedig a Respect.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ausztriából hoztak új vasúti kocsikat. Franciaországban a hőség miatt egyes helyeken nem lehet alkoholt fogyasztani. Közel 2000-en csobbantak a fővárosi öbölúszáson. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV-on nyári szezonban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy 10 az Osztrák Vasút Társaságtól érkezett személykocsi már forgalomba állt itthon. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV járműállományának jelentős része nem üzemképes. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik az utasforgalmat. Rendkívüli intézkedéseket vezettek be a Franciaországban tomboló hőhullám miatt. A leginkább érintett térségekben több állami rendezvényen megtiltották az alkoholfogyasztást, hogy csökkentsék a rosszul létek és a sürgősségi ellátások számát. Az ország nagy részén 40 fok körüli helyenként 41 fokos csúcshőmérsékletet várnak, a hőség pedig akár rekordokat is dönthet. A forróság már most komoly fennakadásokat okoz. Vasúti járatokat töröltek, egyes iskolák bezártak. Párizsban a parkokat és a köztereket éjszakára is nyitva tartják, hogy az emberek hűvösebb helyeken pihenhessenek. Közel 2000-en csobbantak a főváros szívében a 4. MOL Campus öbölúszáson. A Lágymányosi öbölben rendezett nyíltvízi úszóeseményen a résztvevők összesen mintegy 5000 kilométert teljesítettek a nyári kánikulában. A legnépszerűbbek az 1500 és 3000 méteres távok voltak, egyaránt 600-600 indulóval. Az ország 350 településéről érkeztek sportolók, a mezőnyben több mint 80-14 év alatti gyermek és több 70 év feletti úszó is rajtozált. Itt a vakáció egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is, még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait, mondta rádiunknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elő fehér vagy kadmiumsárga, folyamatos vagy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos vagy villogó fényű világító berendezés, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma.
1: Többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Később többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, akár több hullámban is. Az erősebb gócokat felhőszakadás, égeső és viharos széllökések is kísérhetik. Holnap a sok napsütés mellett ismét több helyen lehetnek záporok, zivatarok, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Kedden már nyugodtabb napos időre számíthatunk, kevesebb csapadékkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenkinek jól telik az éjszaka, és remélem, hogy mindenki felkészült a hétfőre. Ha nem, akkor a legjobb zenékkel segítek. Most kérem szépen a Destiny's Child kezd nálunk.
3: Ez a Night Shift.

0: Come on. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Night Shift. Night Shift-tel az éjszakába. Minden délután 6-tól. A Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy szomorú dallam, egy szomorú vokál, egy szomorú dalszöveg le tudja hozni az embert az életről. Viszont vannak olyan esetek, amikor nem, csak kell hozzá mondjuk egy dübörgő breakbeat ritmus, egy kis zongora és egy olyan hang, ami szó szerint ilyen angyalihoz hasonló. Na kérem szépen, hát a BBD csapata ezt csinálta meg. Jön az I Need Your Lovin'.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő szerzeményünk a legendás mexikói dalszerző Consuelo Velázquez 1940-es évekbeli azonos című Besame Mucho, Csókolj meg nagyon című romantikus bolerójának modern, elektronikus klubzenei átdolgozása. Az elkövető pedig nem

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem vagyok egy nagyon nagy szerelmes dal rajongó, viszont a következőnél elhiszem, hogy az előadók komoly rezgés számon működnek együtt, mert hogy annyira együtt vannak, annyira élnek, és annyira össze vannak hangolva, mint egy házaspár. Ja, de hogy ők egy házaspár, hiszen jön Blake Shelton és Gwen Stefani, ez a Nobody But You. Don't have to leave this town.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azoknak üzenem, akik már nagyon a lefekvés gondolatával harcolnak, hogy akkor nagyon, de nagyon halkítsák le a rádiót, mert a következő dal egyszerűen arra ösztönzi minden egyes idegvéződésünket, hogy mozogjunk, kezdjen el mozogni a lábunk, a kezünk, a fejünk, és álljunk fel, és táncoljunk, mert hogy Kim Mazzella anno ezt érte el ezzel a dallal. Jön a Young Hearts Run Free.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal már ősszel megkezdheti működését. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút, továbbra is kánikula lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap ismertetik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. A tartós hőség miatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kik számára nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torokirritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél. Mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szóval elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
1: Holnap délelőtt kiderül, hogy milyen párosításokkal rajtol az OTP Bankliga új idénye. A Magyar Labdarúgó Szövetség 10 óra 30 perckor készíti el a 2026-27-es szezon sorsolását. Az NB1 július 25-én indul. Az új idény egyik érdekessége, hogy változik a kiesési rendszer. A 12. helyezett automatikusan búcsúzik, a 11. pedig osztályozót játszik. Gyengén felhős, derült idő várható, csak kevés helyen eshet. Később egyre több felé, akár több hullámban is számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Holnap a gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális zivatarok, záporok továbbra is kialakulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki. Remélem, jól vagytok, remélem, vadul pihentek már, és remélem, hogy várjátok, hogy jöjjön a hétfő. Hogyha nem, akkor a legjobb zenékkel segítek rajta. A Britney Spears kezd, ez a Gimme More.
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, vágjunk is bele, holnap Paulina névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni az Ákosokat, az Alvinákat, a Józsikákat és a biztonság kedvéért a Krisztinákat és a Krisztineket, na meg a Tamásokat, tessék felköszönteni engem is, annyira nem fontos. Egy a lényeg, hogy holnap az legyen az első dolgot, hogy az előbbi felsorolásból az ismerősöket vagy családtagokat egy SMS-sel vagy egy telefonhívással köszönst fel. Ennyi. Vagy küld nekik egy dalt nálunk, mint például az Ace of Base-t, hiszen jön a Life is a Flower.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, bár a track zenéleg egy rendkívül pörgős, vidám és táncolható ritmusra épül, a dalszöveg mögött komoly személyes dráma húzódik. A frontember JK a dalt a korábbi menyasszonyával, Dennis van Outen brit tévés műsorvezetővel való fájdalmas szakítása ihletésére írta. De így kell ezt megcsinálni, hogy kifejezed az érzelmeidet, de valójában aki nem néz utána, az nem jön rá, hogy te mennyire szenvedsz, hanem bulizik rám. Le a kalappal. Jön Jamiroquai, és a Little Leo.

Best FM a legjobb zenék. Mint ahogy már mondtam, nagyon sokszor nem vagyok egy nagy szerelmes dal feelinges, attól függetlenül ez az egyik kedvencem, ami most jön, mert van benne vicc, van benne humor, van benne kreativitás, és oké, szerelmes dal, de attól függetlenül nem ez a nyálas ömlengős. Busta Rhymes és Mariah Carey jegyzim, ez az I Know What You Want.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, el tudom képzelni, hogy a 90-es években egy verhetetlen párost alkotott Jazzy Jeff és a The Fresh Prince, azaz Will Smith. Zenében legalábbis tuti, hogy ilyenek voltak, hiszen jön most tőlük a Summertime.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap éjszakát kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és itt 11 óra után szerintem az, hogy éjszaka már bőven megállja a helyét. A legjobb zenék meg aztán pláne megállják a helyüket, főleg itt a Best FM-en. Nelly kezd most nálunk, ezt kérem szépen, hölgyek, urak, a Hot in Here.
1: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, akkor nézzük meg, hogy mit tartogat számunkra a holnapi nap időjárása. Na kérem szépen, 24 fokra ébredünk, 35 lesz napközben, összvisz annyi, hogy durva kárnikula lesz, viszont gyengén felhős lesz az égbolt, úgyhogy ez egy kicsit elviselhetőbb, mint a mai nap, bár én azt mondom, hogy ne, de véletlenül se mondjunk rosszat az időjárásról, mert hát ezt vártuk. Ugyebár, hogy meleg legyen, hogy jó idő legyen, papucs, szandál és egy cipő, és ennyi. Bah, imádom! Na meg a következő dalt is, hiszen jön Sting és Chad Mami közöse, ez a Desert Rose.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik a 2000-es évek közepének egyik legnagyobb elektronikus tánczenei alapműve, amely annó megszilárdította a Chocolate Puma helyét a nemzetközi house szcénában, miután úgy döntöttek, hogy a korábbi tucatnyi álnevüket elhagyva kizárólag a Chocolate Puma néven dolgoznak, és hogy milyen jól tették, jön az Always and Forever.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfeledni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na ezt a két oldalt kéne valahogy megkeresni, ezt a két oldalt kéne lecsekkolni, megvizsgálni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, ha elnyeri tetszéseteket, akkor várunk tőletek egy like és egy követés gombot, amit előre is nagyon szépen köszönünk. A folytatásban pedig Jennifer Hudsonnal megyünk tovább, hiszen jön tőle

Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a

péntek. Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy egy hét múlva találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, legyetek pozitívak, használjátok ki és élvezzétek a jó időt, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Jövő hét szombaton találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.